0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: dip trip, get Fantasia.
1: Yeah. Diddy diddy bop.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Alice speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kivezetik a benzinástoppot, korlátoznák a volt államfői juttatásokat, változik a MOHU szolgáltatása, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Döntött az országgyűlés az üzemanyag ástopról, kivezetik azt. A parlament megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzeti energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Már nem járna a havi több milliós plusz pénz, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tiszapárt legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori köztársasági elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érinteni. Két új kapvillamos rója az utakat a fővárosban. A műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően álltak forgalomba. A szerelvények a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre. Változik az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. Júliustól már nem lesz díjmentes. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára rádiónkban úgy vélte, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés az üzemeltetők számára is.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már.
1: Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. június 24-e van, szerda, reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM, Pécsbook.
1: 135 éves lett az új pécsi székesegyház. Bűnügyi tárgyalás zajlik a kumlói járás bíróságon. Sokan várták, és ma indul a Fishing Honor fű. Önként távozik Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat eddigi elnöke, aki a pécsi Fidesz egyik választókerületi elnöke is volt. Őri László a Pécs Aktuálnak azt mondta, a Fidesz struktúrális és szervezeti átalakulása miatt döntött úgy, hogy kész lemondani tisztségéről, és visszaadja mandátumát is. Közösségi oldalát is részben emiatt törölte le néhány napja, árult el. Azt mondta, jogászként szeretne majd dolgozni, de tudásával, tapasztalatával, kapcsolatrendszerével a jövőben is szívesen segíti Baranyát, ha erre igény van. Csütörtökön közgyűlést tart a megyei testület, de azon nem lesz ott Őri László, ugyanis Brüsszelben kell lennie aznap. Így írásban nyújtja be lemondását, írja a Pécs Aktuál. 135 éves az új pécsi székesegyház. 1891. június 22-én szentelték fel a neoromán stílusban újjáépített pécsi székesegyházat. A pécsi dóm renoválásának gondolatát már a 19. század közepétől a pécsi püspökök központi feladatoknak tekintették. Ám a terveket jó ideig nemigen követték a tettek. Az épület egyre romló állapota azonban sürgetőbbé tette a felújítási munkálatok megkezdését. A restauráció végleges tervezete Dulánszky Nándor püspök támogatásával valósulhatott meg 1882 és 1891 között. A szentelési szertartáson nem mindenki vehetett részt. Idős embert átverő csaló ellen emeltek vádat Pécsen. Nagyobb kárt okozó csalás miatt vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy férfi ellen, aki egy idős hölgytől csalt ki pénzt egy közösségi webes alkalmazáson keresztül, tudtuk meg a Baranya vármegyei főügyészségtől. A vádhatóság közleménye szerint a vádlott tavaly júliusban küldött üzenetet a 71 éves pécsi sértetnek. Azt állította, hogy ő a nő fia, és tönkrement a mobiltelefonja, emiatt egy másik telefonszámról tudott csak telefonálni. A férfi az üzenetben 220 ezer forintot kért, hogy új készüléket vegyen. Miután a pénz eljutott hozzá, újabb üzenetekben további összegeket, összesen még 730 ezer forintot csalt ki a nőtől elektronikai termékekre. A régió legnagyobb fesztiválja lesz idén is a Keszthely Fest. Elsősorban az élő zene élményét, de olasz életérzést, sőt, Tolkien középföldjének világát is kínálja majd. Július első hétvégéjén a Nyugat-Balatoni régió legnagyobb rendezvényének számító esemény. Farkas Tímea, a Pécsi Tudományegyetem olasz tanszékének docense a fesztivál kapcsán arról beszélt, az esemény összművészeti jellegét megőrzik. Idén ötödik alkalommal is megtartják a Keszthely Fest alla Italiana kulturális programsorozatot. A Budapesti Olasz Kultúrintézettel karöltve ismeretterjesztő előadások és zenei produkciók mellett kvízestet is rendeznek majd a Petőház udvarán. Elballagtak a komlói általános iskolákból. Pénteken és szombaton tartották meg a ballagási ünnepségeket Komló 6 általános iskolájában, ahol a végzős 8-os diákok búcsút vettek alma máterüktől. Az ünnepi események fényét számos gesztus emelte, írja a komlóiság. Többen polgármesteri dicséretben is részesültek. Az ő névsoruk megtalálható a komlóiságban. A közelmúltban lehullott csapadék hatására több helyen alakultak ki olyan vizes területek, melyek kedveznek a szúnyoglárvák fejlődésének. A helyzet kezelésére a katasztrófavédelem által megbízott szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a tenyészőhelyek állapotát. Baranya vármegyében a héten szúnyoggyérítést végeznek több helyszínen is. Bűnügyi tárgyalás zajlik a komlói járás bíróságon. A vádirat szerint egy házaspár éveken keresztül embertelen, állati körülmények között tartotta az örökbefogadott fiát. A házaspár 2022-ben költözött Magyarországra Finnországból, borászatot nyitottak, saját gyermeküket beiratták az iskolába, de az örökbefogadott kisfiút eltitkolták a hatóságok elől. Idén június 24-e és 27-e között rendezik meg az Orfűi Panoráma Campingben a Fishing on Orfű Fesztivált. 4 napon át várják a könnyű zene rajongóit több színpadon számos kísérő programmal. A fellépők között olyan népszerű hazai zenekarok szerepelnek, mint a Kispál és a Borza Quimby, vagy éppen a Carson Coma. Közel 150 zenei produkció érkezik. Sikeresen szerepelt Bogyka Petert község önkormányzata a közös agrárpolitika stratégiai terv külterületi utak fejlesztése című pályázatán. A megérkezett támogatói okirat alapján már folyamatban van a beruházás. A külterületi út állapota létfontosságú a településen élők és a földekből élő gazdák számára. A lakosok türelmét kérik most. Lebukott egy pécsi építési vállalkozó, minden foglalkoztatottját szabálytalanul alkalmazta. Pécset ellenőrizték a NAV baranyai munkatársai. A mulasztás 14 foglalkoztatottat érint, így a késedelmes bejelentés és a bejelentés elmaradása több millió forintjába fog kerülni a szabálytalan foglalkoztatónak, tudtuk meg a NAV baranyai szervezetétől. Pécsi merítés címmel nyílt kiállítás a Római Egyetemen, mely a pécsi építészképzés és építészeti gondolkodás nemzetközi jelenlétének újabb fontos állomása. A tárlaton a pécsi építészek, a PTM Műszaki és Informatikai Kar építész szakmai intézetének oktatói mutatják be megvalósult épületeiket, építészeti munkáikat az érdeklődőknek. Július 2-a és 5-e között 10. alkalommal tölti meg fénnyel és művészettel Pécs belvárosát a Zsolnai Fényfesztivál. A jubileumi év különleges nemzetközi fókuszt kap. A fesztivál idei díszvendége és fókuszországa ugyanis Írország lesz. A program kínálatban az ír kultúra kortárs és hagyományos arca egyaránt megjelenik majd. Nagyszabású fényinstallációkkal. Buszmenetrendi változások léptek életbe Baranyában. A módosítás több útvonalat érint. Fontos, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon. Érintett többek között a Mohács-Kölked, Mohács-Boly Villány-Harkány, a Mohács-Villány Szigetvár, a Mohács-Szederkény Pécsvárad, Berkesd és a Mohács-Himesháza Pécsvárad vonal is, tudtuk meg a közlekedési társaságtól. Rohamos a napad a Duna Mohácsnál, és kisebb árhullám vonult le a Dunán, a folyó szerdán 327 cm-rel tetőzött Mohácsnál. Azt követően elindult a gyors apadás. Az előrejelzés szerint a vízszint igen gyorsan csökken a továbbiakban is. Szombaton 242 cm-t mutatott a vízmérce, a hét derekán viszont már másfél méter alá esik a vízszint. Ismét magyar bor lett a világ legjobb vörösbora, újabb világra szóló sikert ért el egy baranyai borászat. A Gemertál borbirtok bora lett ugyanis a világ legjobb vörösbora. A Vélányi bor ismét bebizonyította, írták közleményben, hogy a nemzetközi élmezőnyben is képes a legmagasabb szintet képviselni. A birtok 2021-ben már megszerezte ugyanezt a címet. A Remény évada címmel hirdette meg a 2026-27-es szezonját a Budapesti Operett Színház, amely ősbemutatóval, operett premiere, musical gálával és nemzetközi turnéval várja közönséget. A következő évad első premierje Szomor György Mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amely a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából készül. Hírenk végén az időjárásról. Folytatódik a hőség és a kánikula. Minden nap 1-2 fokkal melegebb lesz, így szombaton 36-37 fok is lehet a legmelegebb órákban Baranyában. Ma sem fogunk fázni, 31-32 fokra melegszik fel nálunk a levegő hőmérséklete, 15 km per órás mérsékelt nyugati szél fog fújni, ami azt jelenti, hogy ezt szinte meg se érezzük, csapadék ma nem érkezik hozzánk.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok a Szent Iván éjjel álomból most ébredőknek, jó készülődést a már ébren lévőknek, és jó utat annak, aki már elindult. Június 24-e van, szerda, és igen, Iván napja. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok. Avril Lavigne, aztán Olai Baja, majd a Savage Garden jön ebben a sorrendben. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 24-én, az Ivánok névnapján, ez az év 175. napja, és hát ma éjszaka volt Szent Iváné. A június 23-áról 24-ére virradó éjszakát hívják így, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepen még a kereszténység előtti időkből származik, és ha már kereszténység, ne hazudj! Don't Lie, a Black Eyed Peas folytatja. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is meleg lesz, 31-36 fok. Sok napsütés, egyre kevésbé valószínű hűsítő zápor, zivatar. A jövő hét elejétől, inkább a jövő hét közepétől azt mondom, majd enyhülés jön, addig pedig hát fokozódik a hőség. Kitartást hozzá, ma reggel is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel közülük Robbie Williams és Kylie Minogue duettje szól mindjárt. Rögtön fél hét, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 135 éves lett az új pécsi székesegyház, bűnügyi tárgyalás zajlik a Kumlói járás bíróságon. Sokan várták, és ma indul a Fishing on Orfű. Bűnügyi tárgyalás zajlik a Kumlói járás bíróságon. A vádirat szerint egy házaspár éveken keresztül embertelen, állati körülmények között tartotta az örökbefogadott fiát. A házaspár 2022-ben költözött Magyarországra Finnországból, borászatot nyitottak, saját gyermeküket beiratták az iskolába, de az örökbefogadott kisfiút eltitkolták a hatóságok elől. 135 éves az új pécsi székesegyház. 1891. június 22-én szentelték fel a neoromán stílusban újjáépített pécsi székesegyházat. A pécsi dóm renoválásának gondolatát már a 19. század közepétől a pécsi püspökök központi feladatoknak tekintették. Ám a terveket jó ideig nemigen követték a tettek. Az épület egyre romló állapota azonban sürgetőbbé tette a felújítási munkálatok megkezdését. A restauráció végleges tervezete Dulánszky Nándor püspök támogatásával valósulhatott meg 1882 és 1891 között. A szentelési szertartáson nem mindenki vehetett részt. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Az eseményhez könyvbemutató is társul, a helyszín pedig a Pécsi Dóm kőtára lesz majd. Idén június 24-e és 27-e között rendezik meg az Orfűi Panoráma Campingben a Fishing on Orfű Fesztivált. 4 napon át várják a könnyű zene rajongóit több színpadon számos kísérő programmal. A fellépők között olyan népszerű hazai zenekarok szerepelnek, mint a Kispál és a Borza, Quimby, vagy éppen a Carson Coma. Közel 150 zenei produkció érkezik. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes útzár van érvényben. A környező utcákban pedig fontos, hogy figyeljük a táblákat, mert hogy megváltozott a forgalmi rend. Jó utat a Best FM-mel! Folytatódik a hőség és a kánikula. Minden nap 1-2 fokkal melegebb lesz, így szombaton 36-37 fok is lehet a legmelegebb órákban Baranyában. Ma sem fogunk fázni, 31-32 fokra melegszik fel nálunk a levegő hőmérséklete, 15 km per órás mérsékelt nyugati szél fog fújni, ami azt jelenti, hogy ezt szinte meg se érezzük. Csapadék ma nem érkezik hozzánk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 24-én szerdán. A héten nem jön front, és ma is kánikula várható, akár csak a következő napokban, sőt, egyre inkább az lesz a jellemző, hogy 36, 37, 38 fok is lehet majd. Akár az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, ezért a szabadban mindenképpen gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. Fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük az alkoholt, a zsíros, nehéz ételeket. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel, közülük most Eminem és Dido közöse jön, aztán a Besten. We'll be right back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hét után visszatekerjük az időkerekét a bestiákkal. És hozom Whitney Houston I'm Your Baby Tonight című dalát is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csaló ellen emeltek vádat. Fejlesztik a külterületi utakat. Lebukott egy pécsi építési vállalkozó, szinte senkit nem jelentett be. Szendi Hajni vagyok. Sikeresen szerepelt Bogyka Petert község önkormányzata a közös agrárpolitika stratégiai terv külterületi utak fejlesztése című pályázatán. A megérkezett támogatói okirat alapján már folyamatban van a beruházás. A külterületi út állapota létfontosságú a településen élők és a földekből élő gazdák számára. A lakosok türelmét kérik most. Idős embert átverő csaló ellen emeltek vádat Pécsen. Nagyobb kárt okozó csalás miatt vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy férfi ellen, aki egy idős hölgytől csalt ki pénzt egy közösségi webes alkalmazáson keresztül, tudtuk meg a Baranyavár megyei főügyészségtől. A vádhatóság közleménye szerint a vádlott tavaly júliusban küldött üzenetet a 71 éves pécsi sértetnek. Azt állította, hogy ő a nő fia, és tönkrement a mobiltelefonja, emiatt egy másik telefonszámról tudott csak telefonálni. A férfi az üzenetben 220 ezer forintot kért, hogy új készüléket vegyen. Miután a pénz eljutott hozzá, újabb üzenetekben további összegeket, összesen még 730 ezer forintot csalt ki a nőtől elektronikai termékekre. Lebukott egy pécsi építési vállalkozó, minden foglalkoztatottját szabálytalanul alkalmazta. Pécset ellenőrizték a NAV baranyai munkatársai. A mulasztás 14 foglalkoztatottat érint, így a késedelmes bejelentés és a bejelentés elmaradása több millió forintjába fog kerülni a szabálytalan foglalkoztatónak, tudtuk meg a NAV baranyai szervezetétől. Drámai események játszottak le szombaton a Seje város termálfürdőben. Rosszul lett egy nő, újra kellett éleszteni. Szerencsére ez sikerrel járt, így a nőt stabil állapotban szállították a mentősök kórházba.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Folytatódik a hőség és a kánikula. Minden nap 1-2 fokkal melegebb lesz, így szombaton 36-37 fok is lehet a legmelegebb órákban Baranyában. Ma sem fogunk fázni, 31-32 fokra melegszik fel nálunk a levegő hőmérséklete, 15 km per órás mérsékelt nyugati szél fog fújni, ami azt jelenti, hogy ezt szinte meg se érezzük, csapadék ma nem érkezik hozzánk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, kitartást a hét közepén, messze még az enyhülés. Vigyázzon magára mindenki a hőségben. Az ezredforduló legjobb dalaival indul a ma reggel is. Elsőként az Ájájó és Nagyja Ali közösével, a Rapture-rel, aztán jön nem sokára Britney Spears a hősök, és Ricky Martin is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, a hét közepén június 24-e van, elkezdődött a nyári szünet, így egy fokkal könnyebb eljutni A-ból B-be reggelente a nagyobb városok és a főváros környékén, és hát a városokban. Ha mégis most is valahol nagyobb dugó van, vagy nagy Isten baleset, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155, közben Britney Spears folytatja, jön a Gimme More a Besten.

0: Ezt FM, a legjobb zenék, csak áhítozunk a napi hidegrekordra, amely 3,1 Celsius fok volt ezen a napon. 1921-ben mérték dobogókön, a napi melegrekordot pedig, hát ha nem is annyira, de már megközelítjük, aztán a hét végén nagyobb közel leszünk hozzá. 40 fok volt ezen a napon 2021-ben Fülöpházán, ma 31-36 fok közötti maximum várható. Részletek a hírekben, aztán szól Melanie C dala, a Never Be The Same Again a Besten. Mindjárt 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécs is ott lesz a szervezői között a Keszthely Festnek. Pécsi menetelés címmel nyílt kiállítás Olaszországban, 10 éves a Zsolnai Fényfesztivál. Ófalu község önkormányzata a közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete. Kérik, mindenki ellenőrizze, nincs-e csőtörés az ingatlanján. Pécsi merítés címmel nyílt kiállítás a Római Egyetemen, mely a pécsi építészképzés és építészeti gondolkodás nemzetközi jelenlétének újabb fontos állomása. A tárlaton a pécsi építészek, a PTM Műszaki és Informatikai Kar építész szakmai intézetének oktatói mutatják be megvalósult épületeiket, építészeti munkáikat az érdeklődőknek. A régió legnagyobb fesztiválja lesz idén is a Keszthely Fest. Elsősorban az élő zene élményét, de olasz életérzést, sőt, Tolkien középföldjének világát is kínálja majd július első hétvégéjén a nyugat-balatoni régió legnagyobb rendezvényének számító esemény. Farkas Tímea, a Pécsi Tudományegyetem olasz tanszékének docense a fesztivál kapcsán arról beszélt, az esemény összművészeti jellegét megőrzik. Idén ötödik alkalommal is megtartják a Keszthely Fest alla Italiana kulturális programsorozatot. A Budapesti Olasz Kultúrintézettel karöltve ismeretterjesztő előadások és zenei produkciók mellett kvízestet is rendeznek majd a Petőház udvarán. Július 2-a és 5-e között 10. alkalommal tölti meg fénnyel és művészettel Pécs belvárosát a Zsolnai Fényfesztivál. A jubileumi év különleges nemzetközi fókuszt kap. A fesztivál idei díszvendége és fókuszországa ugyanis Írország lesz. A program kínálatban az ír kultúra kortárs és hagyományos arca egyaránt megjelenik majd. Nagyszabású fényinstallációkkal.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatos úton Hérnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Folytatódik a hőség és a kánikula. Minden nap 1-2 fokkal melegebb lesz, így szombaton 36-37 fok is lehet a legmelegebb órákban Baranyában. Ma sem fogunk fázni, 31-32 fokra melegszik fel nálunk a levegő hőmérséklete, 15 km per órás mérsékelt nyugati szél fog fújni, ami azt jelenti, hogy ezt szinte meg se érezzük. Csapadék ma nem érkezik hozzánk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 24-én sok boldogságot az Ivánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. És Isten éltesse a ma 73 éves Révész Sándort, a Generál és a Piramis együttesek énekesét. Boldog 55. születésnapot kívánunk a Bonanza Banzai együttes billentyűsének, Mencel Gábornak. Harminckilenc éve a mai napon született Lionel Messi, argentin labdarúgó, a foci VB-k új gólkirálya. 1947-ben a mai napon született Mick Fleetwood, angol dobos, a Fleetwood Mac alapító névadója és vezetője. Június 24 megszületett Kurt Smith, angol énekes, basszusgitáros, a 80-as évek egyik legnépszerűbb zenekarának számító Tears for Fears duó egyik fele. És ki emlékszik még Glenn Medeirosra, ő 1970-ben született ezen a napon. Amerikai énekes, a 80-as évek végének tini bálványa, a legnagyobb slágere az eredetileg George Benson által előadott Nothing's Gonna Change My Love For You. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zsuzsa írja, sziasztok, nem tudjátok, mi ez az égtelen nagy dugó az M7-esen Balaton fele Érdnél. Sajnos utána néztem, de semmilyen információ nincs fönt per pillanat róla a neten. Ha valaki tudja a torlódásokat, írja meg 0620 55 55 155, jó utat. Jönnek a friss hírek, 8 után pedig többek között Lily Allen a Smile-al. És a Margaret Island is. Rövid információs szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Önként távozik Őri László, elballagtak a komlói általános iskolákból, folytatódik a kánikula, csapadék sem várható a következő napokban. Önként távozik Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat eddigi elnöke, aki a pécsi Fidesz egyik választókerületi elnöke is volt. Őri László a Pécs Aktuálnak azt mondta, a Fidesz strukturális és szervezeti átalakulása miatt döntött úgy, hogy kész lemondani tisztségéről, és visszaadja mandátumát is. Közösségi oldalát is részben emiatt törölte le néhány napja, árult el. Azt mondta, jogászként szeretne majd dolgozni, de tudásával, tapasztalatával, kapcsolatrendszerével a jövőben is szívesen segíti Baranyát, ha erre igény van. Csütörtökön közgyűlést tart a megyei testület, de azon nem lesz ott Őri László, ugyanis Brüsszelben kell lennie aznap. Így írásban nyújtja be lemondását, írja a Pécs Aktuál. A közelmúltban lehullott csapadék hatására több helyen alakultak ki olyan vizes területek, melyek kedveznek a szúnyoglárvák fejlődésének. A helyzet kezelésére a katasztrófavédelem által megbízott szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a tenyészőhelyek állapotát. Baranya vármegyében a héten szúnyoggyérítést végeznek több helyszínen is. Elballagtak a komlói általános iskolákból. Pénteken és szombaton tartották meg a ballagási ünnepségeket Komló 6 általános iskolájában, ahol a végzős 8-os diákok búcsút vettek alma máterüktől. Az ünnepi események fényét számos gesztus emelte, írja a komlóiság. Többen polgármesteri dicséretben is részesültek. Az ő névsoruk megtalálható a komlóiságban. Az év végéig nézhetjük meg a Bóbita Bábszínház zenés báb előadásaiból készült időszaki kiállítás Pécsett. A tárlat címe Dallam és Bábú együttemre. A társulat idén ünnepli 65. születésnapját.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Folytatódik a hőség és a kánikula. Minden nap 1-2 fokkal melegebb lesz, így szombaton 36-37 fok is lehet a legmelegebb órákban Baranyában. Ma sem fogunk fázni, 31-32 fokra melegszik fel nálunk a levegő hőmérséklete, 15 km per órás mérsékelt nyugati szél fog fújni, ami azt jelenti, hogy ezt szinte meg se érezzük. Csapadék ma nem érkezik hozzánk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon köszi annak a hallgatónak, aki ugyan nem írta alá az üzenetét, de elküldte a megfejtést, mi az oka a több mint 6 kilométeres dugónak az M7-esen Balaton felé. Azt írja, a tárnoki lehajtó közelében a belső sávban munkavégzés miatt áll a Balaton felé az M7, és 8855 a telefonszámának az utolsó 4 számjegye. Köszi szépen még egyszer, James Blunt és a Bonfire Heart pedig már is indítja ezt az órát. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, kitartást a kánikulához, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Eszterem a legjobb zenék, még ha nehéz is, még hogyha araszolunk is a dugóban, még hogyha óriási kánikula közeleg és igénybe veszi a szervezetünket, akkor is mosolygás következik a következő percekben. Mosolyogjunk Lili Ellennel, szól a Smile a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Pontosan 4.9-kor június 24-én szerdán. Sok boldogságot, kedves Ivánok, és Isten éltesse a szülinaposokat is!

0: Best FM, a legjobb zenék, ahogy azt korábban egy hallgatónk is megírta, dolgoznak az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon. Tárnoknál a belső sávot lezárták, a munka mögött 5-6 kilométeres a torlódás. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési információt én is. 0620 55 55 155. Rögtön 8:30 jönnek a friss hírek, aztán az Ace of Base a Life is a Flower-rel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: 135 éves lett az új pécsi székesegyház, bűnügyi tárgyalás zajlik a Kumlói Járás Bíróságon. Sokan várták, és ma indul a Fishing on Orfű. Bűnügyi tárgyalás zajlik a Kumlói Járás Bíróságon. A vádirat szerint egy házas pár éveken keresztül embertelen, állati körülmények között tartotta az örökbefogadott fiát. A házas pár 2022-ben költözött Magyarországra Finnországból, borászatot nyitottak, saját gyermeküket beíratták az iskolába, de az örökbefogadott kisfiút eltitkolták a hatóságok elől. 135 éves az új pécsi székesegyház. 1891. június 22-én szentelték fel a neoromán stílusban újjáépített pécsi székesegyházat. A pécsi dóm renoválásának gondolatát már a 19. század közepétől a pécsi püspökök központi feladatoknak tekintették. Ám a terveket jó ideig nemigen követték a tettek. Az épület egyre romló állapota azonban sürgetőbbé tette a felújítási munkálatok megkezdését. A restauráció végleges tervezete Dulánszky Nándor püspök támogatásával valósulhatott meg 1882 és 1891 között. A szentelési szertartáson nem mindenki vehetett részt. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye levéltárából című koncertet. Az eseményhez könyvbemutató is társul, a helyszín pedig a Pécsi Dóm kőtára lesz majd. Idén június 24-e és 27-e között rendezik meg az Orfűi Panoráma Campingben a Fishing on Orfű Fesztivált. 4 napon át várják a könnyű zene rajongóit több színpadon számos kísérő programmal. A fellépők között olyan népszerű hazai zenekarok szerepelnek, mint a Kispál és a Borza Quimby, vagy éppen a Carson Coma. Közel 150 zenei produkció érkezik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula, lassan már az éjszakai hőmérséklet is melegnek ígérkezik. A délutáni 31-32 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklete. Holnap 17-19 fokra ébredünk Baranyában, délután viszont már akár 34 fok is lehet. Derültékbolt mellett az előrejelzések tanúsága szerint egy felhő sem lesz az égen, tehát csapadék sem érkezik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A magyarországi abszolút melegrekord 2007-ben született. Kiskunhalason mértek 41,9 Celsius fokot. Hát ha ennyi nem is lesz, de megközelítjük majd a hétvégén, akár 38 fok is lehet ma, 30-36 fok most pedig. Irány 1999, a múlt évezred utolsó évének nyara is meleg volt, de szerintem korán sem ennyire, mint a 2026-os év, és még nincs vége a nyárnak. És nincs vége a szerda.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után jön egy veterán csapat a laptop zenészek előtti időszakból. Igazi klasszikus rockzenekar Aerosmith, Amazing, és itt lesz a fekete vonat is. Persze Dr. Béressel, a halott pénzzel és Monkeynekkel, hol van az a lány? És hol van dugó vagy baleset? Remélem sehol, ha mégis meg lehet írni 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Bendegúzlakópark.hu.
5: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a rózsaszín buli, az idei villányi rozé fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától a Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 501-ében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránes Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
6: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
7: Csaló ellen emeltek vádat. Fejlesztik a külterületi utakat. Lebukott egy pécsi építési vállalkozó, szinte senkit nem jelentett be. Szendi Hajni vagyok. Sikeresen szerepelt Bogyka Peter község önkormányzata a közös agrárpolitika stratégiai terv külterületi utak fejlesztése című pályázatán. A megérkezett támogatói okirat alapján már folyamatban van a beruházás. A külterületi út állapota létfontosságú a településen élők és a földekből élő gazdák számára. A lakosok türelmét kérik most. Idős embert átverő csaló ellen emeltek vádat Pécsen. Nagyobb kárt okozó csalás miatt vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy férfi ellen, aki egy idős hölgytől csalt ki pénzt egy közösségi webes alkalmazáson keresztül, tudtuk meg a Baranya vármegyei főügyészségtől. A vádhatóság közleménye szerint a vádlott tavaly júliusban küldött üzenetet a 71 éves pécsi sértetnek. Azt állította, hogy ő a nő fia, és tönkrement a mobiltelefonja, emiatt egy másik telefonszámról tudott csak telefonálni. A férfi az üzenetben 220 ezer forintot kért, hogy új készüléket vegyen. Miután a pénz eljutott hozzá, újabb üzenetekben további összegeket, összesen még 730 ezer forintot csalt ki a nőtől elektronikai termékekre. Lebukott egy pécsi építési vállalkozó, minden foglalkoztatottját szabálytalanul alkalmazta. Pécset ellenőrizték a NAV baranyai munkatársai. A mulasztás 14 foglalkoztatottat érint, így a késedelmes bejelentés és a bejelentés elmaradása több millió forintjába fog kerülni a szabálytalan foglalkoztatónak, tudtuk meg a NAV baranyai szervezetétől. Drámai események játszottak le szombaton a Seje város termálfürdőben. Rosszul lett egy nő, újra kellett éleszteni. Szerencsére ez sikerrel járt, így a nőt stabil állapotban szállították a mentősök kórházba.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
7: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Folytatódik a hőség, a kánikula, lassan már az éjszakai hőmérséklet is melegnek ígérkezik. A délutáni 31-32 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklete. Holnap 17-19 fokra ébredünk Baranyában, délután viszont már akár 34 fok is lehet. Derültékbolt mellett az előrejelzések tanúsága szerint egy felhő sem lesz az égen, tehát csapadék sem érkezik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első Jessica Cornish-tól így nem annyira ismerős, de Jessie J-ként már annál inkább. Énekesi karrierje előtt pedig dalszerző volt, írt slágert a Little Mixnek, de ő jegyzi Miley Cyrus világslágerét, a Party in the USA-t is, a dal jogdíjaiból 3 évig fizette a lakbérét. Most Domino című dalával indítja az órát, 3 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

voltál, de te fadultál, vele tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzott, csak az eső fáj.

Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Ma is időt utazunk méghozzá. Most 1993-ban akkor jelent meg az Aerosmith Get a Grip című albuma, melyet volt szerencsém abban az évben Párizsban a Champs-Élysées-en egy CD-boltban meghallgatni, vagyis hát legalábbis belehallgatni. Régen még voltak ugye hanglemezboltok, az ember odament a fülhallgatóhoz, ott volt a legfrissebb megjelenés, és egy gombbal léptette a trackeket, illetve a hangerőt is lehetett állítani. Szóval ilyen volt ez anno. Amazing, ez szól most arról az albumról, a legjobb zenék között itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Jön az angol DJ Dylan Burns egy ausztrál énekessel, Cass James-zel. Ők alkották a Buddy Rockers duót. 2004-ben alakultak, 2005-2006-ban élték fénykorukat, és 2007-ben fel is oszlottak, viszont itt hagyták maguk után ezt az óriási slágert, amely a harmadik helyig jutott a brit kislemez listán. Húzós elektronikus alapok, zúzós gitárriffek, I Like The Way a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Túl vagyunk Szent Iván éjjelén. Ez országszerte a kultikus tűzgyújtások ideje. A pogány hagyományban a tűz egyébként napszimbólum, tehát a nap megújhodását kívánták elősegíteni a tűzgyújtással. Másrészt mindig a megtisztulás szimbóluma is. Ezt a napot nyárközépnek is nevezik. Országonként más-más nevet adtak neki, attól függően, hogy a nyárközéphez vagy Szent János napjához kötötték. Magyarországon a délszláv hatást mutató Iván változat honosodott meg a magyar Jánossal szemben. Hazánkban a 16. század óta biztosan, de valószínűleg már régebben is örömtüzeket gyűjtöttek ezen az ünnepen. Régen a nyár csillagászati értelemben vett kezdete valóban június 24-ére esett, de erre ma már az eltolódás miatt 3 nappal korábban, június 21-én kerül sor, és évszázadok vagy egy évezred múlva a napfordulók még korábbi dátumra fognak esni. A napfordulóhoz egyébként világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel ekkor van az év legrövidebb éjszakája, és az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig ugye a megújulást jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget. A Szent Iván éjszakájához kapcsolódó leghíresebb alkotás a Szent Iváni álom című vígjáték, amelyet 1595-ben William Shakespeare írt, amivet 1863-ban Arany János fordította magyarra. Az irodalom és a történelem után pedig édesség 50 Cent-től, irány a Candy Shop a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A popzene nagy bohóca nevettetője, szórakoztatója jelentkezik egy kis entertainingre. 10 után itt lesz Robbie Williams. És az Airi Mafia is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Most egy rövid információs szünet jön, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécs is ott lesz a szervezői között a Keszthely Festnek. Pécsi menetelés címmel nyílt kiállítás Olaszországban, 10 éves a Zsolnai Fényfesztivál. Ófalu község önkormányzata közösségi oldalán hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogy a Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete. Kérik, mindenki ellenőrizze, nincs egy csőtörés az ingatlanján. Pécsi merítés címmel nyílt kiállítás a Római Egyetemen, mely a pécsi építészképzés és építészeti gondolkodás nemzetközi jelenlétének újabb fontos állomása. A tárlaton a pécsi építészek, a PTM Műszaki és Informatikai Kar építész szakmai intézetének oktatói mutatják be megvalósult épületeiket, építészeti munkáikat az érdeklődőknek. A régió legnagyobb fesztiválja lesz idén is a Keszthely Fest. Elsősorban az élő zene élményét, de olasz életérzést, sőt, Tolkien középföldjének világát is kínálja majd. Július első hétvégéjén a Nyugat-Balatoni régió legnagyobb rendezvényének számító esemény. Farkas Tímea, a Pécsi Tudományegyetem olasz tanszékének docense a fesztivál kapcsán arról beszélt, az esemény összművészeti jellegét megőrzik. Idén ötödik alkalommal is megtartják a Keszthely Fest alla Italiana kulturális programsorozatot. A Budapesti Olasz Kultúrintézettel karöltve ismeretterjesztő előadások és zenei produkciók mellett kvízestet is rendeznek majd a Petőház udvarán. Július 2-a és 5-e között 10. alkalommal tölti meg fénnyel és művészettel Pécs belvárosát a Zsolnai Fényfesztivál. A jubileumi év különleges nemzetközi fókuszt kap. A fesztivál idei díszvendéke és fókuszországa ugyanis Írország lesz. A program kínálatban az ír kultúra kortárs és hagyományos arca egyaránt megjelenik majd. Nagyszabású fényinstallációkkal.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A hatos úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A hatos főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula, lassan már az éjszakai hőmérséklet is melegnek ígérkezik. A délutáni 31-32 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklete. Holnap 17-19 fokra ébredünk Baranyában, délután viszont már akár 34 fok is lehet. Derült égbolt mellett az előrejelzések tanúsága szerint egy felhő sem lesz az égen, tehát csapadék sem érkezik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában többek között a Backstreet Boys-tól vagy a Destiny's Child-tól, a rapper Nelly szerint pedig nem csak odakint, itt bent is meleg van. Hot in Here, az óra az Outkast dalával indul, 4 perccel múlt 10, hello, jó munkát, jó utat, jó nyári szünetet, jó nyaralást annak, aki a héten pihen, és kitartást kívánok a kánikulához, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Blast FM, a legjobb zenék. Nem igaz az, amit Nelly állít. Az amerikai rapper szerint ugyanis forróságban idebent is. Szerencsére nem, a stúdió klimatizált. Aki csak teheti, hűsöljön. Napi pár órát, remélem, hogy mindenkinek van erre lehetősége. Fogyasszunk sok folyadékot, és vigyázzunk magunkra a hőségben. Hot in Here címmel, tehát a 90-es és 2000-es évek egyik hip-hop klasszikusa folytatja a legjobb zenék között, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók, sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. A 21-es főúton a Jobbágyi körforgalomnál egy autó árokba hajtott a 19-es kilométernél a 60 felé tartó külső sávot lezárták, és dolgoznak ma is Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért. Citromfüves cseresznyeleves. Az A menü brokkoli és dübári szelet párolt rizssel. A B menü tejtészta butyantott tojással. A C menü rakott kelkáposzta sok tejföllel. A Paleo menü 3290 forintért. Kör és csirkeleves karfiollal és almával, harcsa szeltimbokká, zöldségágyon. A Feleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat vaníliás epertémleves pirított mandulával. Az A menü görögös csirkecsíkok fűszeres sztékburgonyával, a B menü szicíliai pesztós tészta. És végül a vegán menü 3290 forintért, vegán joghurtos zöldbableves friss kaporral, falafelgolyó sztékburgonyával és citrusos levélsalátával.
1: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt álló vizét a Hooligans kavarja majd föl.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás. Legyen...
1: Azért csak óvatosan a kánikulában, jó? Michael Jackson és a You Rock My World is szól majd. Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155, rögtön 11 óra mindjárt a friss hírekkel folytatjuk, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
4: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért. Citromfüves cseresznyeleves. Az A menü brokkoli és dübári szelet párolt rizssel. A B menü tejtészta butyantott tojással. A C menü rakott kelkáposzta sok tejföllel. A Paleo menü 3290 forintért. Kör és csirkeleves karfiollal és almával, harcsos szeltimbokká, zöldségágyon. A Feleki Bisztró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat vaníliás epertémleves pirított mandulával. Az A menü görögös csirkecsíkok fűszeres burgonyával, a B menü szicíliai pesztós tészta. És végül a vegán menü 3290 forintért, vegán joghurtos zöldbableves friss kaporral, falafel golyó burgonyával és citrusos levélsalátával.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hírek a Best FM-en. Törvényjavaslat készül az ügynök akták feltárására. Az edzőtermek szerződési feltételeit ellenőrzik, videóversenyre várják a fiatalokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Benyújtották az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatot. A Tisza párt indítványa szerint teljes körűen felülvizsgálják az 1990 előtt keletkezett állambiztonsági iratokat. A javaslat egy 11 tagú szakértői bizottság létrehozását is tartalmazza, amely segíteni a minősített dokumentumok áttekintését és a nyilvánosság tájékoztatását. A cél az ügynök akták feltárása és a történelmi iratok szélesebb körű hozzáférhetősége. Országos vizsgálat alatt az edzőtermek. A fogyasztóvédelmi hatóság azt ellenőrzi, hogy az általános szerződési feltételek tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A vizsgálat célja a tisztességes és átlátható működés elősegítése, valamint annak biztosítása, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Szlovákiában körözött férfit fogtak el Heves vármegyében. A 27 éves szlovák állampolgárt azzal gyanúsítják, hogy másokat próbált rávenni arra, hogy megtámadják élettársát és annak édesanyját. A rendőrség szerint savtámadást és bántalmazást is megpróbált megszervezni, ezért európai elfogató parancs volt érvényben ellene. A férfit egy Eger melletti településen fogták el. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta a rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
6: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
5: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma is igazi kánikulai nap elé nézünk, sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb a középső tájakon lehetnek nagyobb gomoly felhők. Komolyabb eső nem várható, legfeljebb délen pattanhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Délutára 30 és 36 fok közé forrósodik a levegő. Úgy tűnik, holnap sem kapunk szünetet a nyártól, marad a napos, száraz idő 31-37 fokos csúcsokkal. Péntektől vasárnapig pedig tovább erősödik a hőség, a hétvégén már többfelé 38-39 fok közelébe kapaszkodhatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, 11 óra múlt 3 perccel, Maxim Levente vagyok. A délelőtt utolsó órája nagyon-nagyon pozitív rezgésekkel indul pillanatokon belül, és persze el lehet fogadni a Desperado invitációját táncra, de azért csak óvatosan a kánikulában. Mindjárt a Desperado és a táncolja, elsőként pedig a Soul Searcher jön a Feel in Love-vel.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, utazás térben és időben is. Egyrészt a 90-es és 2000-es évek fordulójára megyünk vissza az időben. Egy akkori, igencsak megkerülhetetlen rádiós klubsláger kedvenc, a Grease 2000, Grease 2000 érkezik. És akkor irány Görögország, ahol csobbanunk egyet a kék, kristálytiszta vízbe, ami kellemesen hűvös, nem hideg, nem is meleg, pont jó. Ugye? Már is jobb.

0: Ezt FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, az M3-ason a 23-as jelű Mogyoród kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtó ágát munkavégzés miatt lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyoród csomópontban lehet felhajtani a pályára. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A House of Glass-szel és Giorgio Giordanoval, és természetesen ma is Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
7: Mesélj!
6: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
7: Ez már tetszik.
6: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
7: Bendegúzlakópark.hu.
8: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosch Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfu.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráne Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
9: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisrétet, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
8: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
10: Átalakulhatnak a méltányossági gyógyszertámogatások. Sokan nyaralnak belföldön, zsúfolt nyár jöhet a csomagküldő szolgáltatóknál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az egészségbiztosító veheti át a méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását. A parlament elé került törvényjavaslat szerint a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait a jövőben az országos egészségbiztosítási pénztár látná el. A kormány szerint így gyorsabb, átláthatóbb és igazságosabb lehet a döntéshozatal azoknál a gyógyszereknél és gyógyászati segédeszközöknél, amelyek nem részesülnek társadalombiztosítási támogatásban. Az új rendszer várhatóan szeptembertől indulhat el. Tartálykocsikkal pótolják a vizet a vízhiánnyal küzdő zalai településeken. A szomszédos közműszolgáltatók segítségével már megkezdték a kiürült víztározók feltöltését, és hamarosan a honvédség is bekapcsolódhat a munkába. A térségben 29 települést érint a másodfokú vízkorlátozás, amelyet az aszály és a túlzott ivóvíz felhasználás miatt rendeltek el. A vízhiány miatt a Kehidakustányi fürdő több medencéjét is ideiglenesen lezárták. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta a rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
11: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazó. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt lesznek többnapos belföldi utazáson.
10: Zsúfoltan indult a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ezért sokan még a változás előtt rendelnek a külföldi beváruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Ma a napsütés viszi a főszerepet, többnyire derült vagy csak gyengén felhőséggel. A középső ország részben ugyan több lehet a felhő, de esőre alig kell számítanunk. Legfeljebb a déli határnál frissíthet fel minket egy-egy zápor vagy zivatar. Délután 30-36 fokos hőség vár ránk. A folytatásban sem vesz vissza a nyár, holnap 31-37 fokig melegszik a levegő, pénteken és szombaton már 38 fok is lehet, vasárnap pedig helyenként 39 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet. A szél többnyire csak lengedezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
12: Kellemes délután, csodaszép szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jó étvágyat az ebédelőknek is, hiszen még csak pár perce múlt el dél. Jöhetnek a legjobb zenék, a legfelejthetetlenebb muzsikák a 90-es 2000-es évekből, úgyhogy töltsék ezt a délutánt is velem, vagy Tupackkel jön a California Love, most pedig a House of Glass és a Disco Down.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék. Csodás napsütéses szerda délutánt kívánok mindenkinek. Nekem azért van ilyen jó kedvem, mert ma is a fodrásznál indítottam a napot, és én imádom ezeket. Mindig azt érzem, hogy ilyenkor már csak jó napom lehet. Úgyhogy ilyen szuper napot kívánok mindenkinek. Rolinak pedig nagyon szépen köszönöm a szép frizurámat. Kár, hogy ez egy rádió, és senki nem látja, de azért majd a kollégáknak villogok vele. Önöknek pedig villogok az isteni zenékkel, amiket a 90-es, 2000-es évek legjobbjai közül hozok, mint a Moloko és a The Time Is Now. Itt lesz Anastasia is, és a One Day In Your Life, most pedig az Aliens Ethnic-kel megy tovább a nap. Mindjárt érkezik a No Limits, de hamarosan napkérdését is hozok, még mindenféle információkat, úgyhogy tartsanak velem ma is!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma mindenképpen legyünk utitársak, mert hogy azt írták a hallgatóink, hogy ma különösen erős a forgalom az eddigiekhez képest is az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Biatorbágy között helyenként csak araszolni lehet. Különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Akár egy órával is megnőhet a menetidő, úgyhogy aki teheti, érdemes valamilyen alternatív útvonalban gondolkodni. Az ellenkező oldalon Biatorbágynál torlódtak fel az autó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat, igyekszem megkönnyíteni az autósok dolgát a sok-sok infóval. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: My Baby, ezt a dalt hallottuk Kálai Sanders Andrástól, a folytatásban pedig majd a friss híreket fogjuk meghallgatni, mert mindjárt egy óra, aztán Jennifer Lopez indít. Here a play! És az Animal Cannibals-el is felülünk a vonatra.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, és kész!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik a forróság, alig ha jöhet eső. Turista utakon bukkant fel azbesztes kőzúzalék. Órákra leállt a teljes német vasúthálózat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túra szakaszt, és nagyjából 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideig vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat, eltereljük onnan.
1: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Magzatkárosító oldószert mutattak ki a Komáromi Ipari Park víztározójában. A Greenpeace és helyi civilek egy akkreditált laborban vizsgáltatták be a vízmintákat, miután több elpusztult halat találtak a területen. A szervezet szerint egy akkumulátorgyártásban használt vegyület került a vízbe. A Greenpeace hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított, hogy ez okozta a halpusztulást, ezért hatósági vizsgálatot kezdeményeztek. Az ipari parkban több akkumulátoripari üzem és vegyipari vállalat is működik, de egyelőre nem tudni, honnan került a vízbe az anyag. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Azt írtam, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Órákra leállt a teljes német vasúthálózat tegnap este. A vasúttársaság kommunikációs rendszere hibásodott meg, emiatt országszerte megálltak a vonatok, a szerelvényeket biztonsági okokból az állomásokon tartották. A fennakadás a távolsági, a regionális és az elővárosi járatokat is érintette. Ma is igazi kánikulai nap elé nézünk, sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb a középső tájakon lehetnek nagyobb gomoly felhők. Komolyabb eső nem várható, legfeljebb délen pattanhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Délutára 30 és 36 fok közé forrósodik a levegő. Úgy tűnik, holnap sem kapunk szünetet a nyártól, marad a napos, száraz idő 31-37 fokos csúcsokkal. Péntektől vasárnapig pedig tovább erősödik a hőség, a hétvégén már többfelé 38-39 fok közelébe kapaszkodhatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, egy óra után is pár percen mindenkinek, Majra Srita vagyok ebben az órában is. Együtt megyünk tovább, együtt hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket a 90-es, 2000-es évekből, amikor is Sophie Alice Baxter zenélt. Jön a Get Over You, itt lesz az Ace of Base és a Cruel Summer, most pedig Jennifer Lopez indítja az órát. Itt a Play!
0: Best FM!

0: szűrt és szoptatott. Szeress sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a napkérdését, egy kicsit visszaugrunk az emlékeinkben, hiszen arra vagyok kíváncsi, kinek melyik volt a legelső, vagy talán inkább úgy fogalmaznék, a legkedvencebb házi kedvence kisállata. Akár családi állat, akár saját, jöhetnek az emlékek. 0620 55 55 155. Hogy hívták, mi volt a története, vagy lehet, hogy még most is önökkel él? Na, az a legjobb. 0620 55 55 155. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. Cserébe a Simply Red dalol nekünk. Something Get Me Started, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek. Vigyázzunk ma is a forróságban egymásra. Ha valaki úgy érzi, egy icipicit bágyattabb a volán mögött, mindenképpen tartson szünetet, és senki se felejtkezzen el a megfelelő folyadékpótlásról. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között, helyenként csak araszolni lehet. Az M0-as autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé az M4-es autó csomópontjánál kátyúznak. A 39-es kilométernél a külső sávot le is zárták, a torlódás 9-10 kilométeres jelen pillanatban, úgyhogy hosszabb menetidővel kell számolni, úgyhogy aki teheti, válaszol másik útvonalat. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra a legfrissebb híreket meghallgatjuk együtt, aztán a tankcsapda Mennyország turisztját.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra.
1: És én majd a Pussycat Dolls is.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, jövő keddig marad a vörös kód, vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen is, jövő héten is összejöhet az országgyűlés. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő hét kedd éjfélig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Már Zalaegerszegen is vízkorlátozás lépett életben. A rendkívüli hőség és a magas vízfogyasztás miatt egyebek mellett a locsolást, az automosást és a medencék feltöltését is korlátozták. A városközpontban a következő napokban ingyenesen osztanak ivóvizet a lakosságnak. A szolgáltató szerint az idei vízfogyasztás még a tavalyi, szintén problémás nyár adatait is meghaladja. Zalában már 69 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást, több helyen pedig tartálykocsikkal és lajtos kocsikkal segítik a vízellátást. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak a rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
2: Az első az a valóság DS képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma a napsütés viszi a főszerepet, többnyire derült vagy csak gyengén felhőséggel. A középső ország részben ugyan több lehet a felhő, de esőre alig kell számítanunk. Legfeljebb a déli határnál frissíthet fel minket egy-egy zápor vagy zivatar. Délután 30-36 fokos hőség vár ránk. A folytatásban sem vesz vissza a nyár, holnap 31-37 fokig melegszik a levegő, pénteken és szombaton már 38 fok is lehet, vasárnap pedig helyenként 39 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet. A szél többnyire csak lengedezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a kedvenceink a 90-es 2000-es évekből, itt a Best FM-en, mint például a Cardigans és Tom Jones dala Burning Down the House érkezik hamarosan, vagy a TNT és a Tiltott Perc. Még lassúztunk erre a tini diszkóban. Lady Gaga pedig nyitja az órát, jön a paparazzi, én Majoros Rita vagyok. Csodás szerdát kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy kinek mi volt az első vagy a legkedvesebb háziállata, mire kire emlékszik vissza igazán szívesen. Kati írja, hogy az első háziállatom egy buksi nevű keverék kutya volt, nagymamáméknál élt, de én úgy tekintettem rá, mintha az enyém lenne, minden nyáron együtt őriztük a kertet. Tamás is írt nekem, egy teknős volt az első, Tóbiásnak hívták, gyerekként azt hittem, hogy felismer engem, és mindig hozzám jön, később rájöttem, hogy csak az ételt várta tőlem, de én egyszerűen imádtam és sosem felejtem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nagyon várom ide ezeket a kis történeteket, nagyon jó ezeket olvasni. Az én kedvencem, a kutyusom volt Zerge, akit pár évvel ezelőtt vesztettem el, egyébként pont a napokban lenne a 12. születésnapja. 8-7-es korától volt velem a 10. születésnapjáig, majdnem, szóval tényleg minden egyes nap végig kísértük egymás életét, vagy legalábbis 10 éven keresztül, és hát nagyon hiányzik, azt kell, hogy mondjam, de gyanítom, ezzel az érzéssel azért nem én vagyok egyedül, úgyhogy várom ma a történeteket. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, úgyhogy várom az üzeneteket. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk ám, úgyhogy jöhetnek ám az üzenetek. Na, meg egy kis Cardigans, Tom Jones féle 99-es feldolgozás. Érkezik már is a Burning Down the House, ami a címében ugyanis házégetést ígér, valójában a korlátok ledöntéséről és a felszabadulásról énekelnek. Burning Down the House, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, és már mondom is a legfrissebb útinfókat, amiket kaptam, mert hogy az Erzsébet hídon baleset történt, méghozzá a Budáról Pestre vezető oldalon, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, ami pedig az autópályákat és főutakat illeti. Erős a forgalom még mindig, sőt ma kifejezetten az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között helyenként csak araszolni lehet. Egy teherautó műszaki mentése folyik az 54-es főúton Pincefalu és Császártöltés között, a 77-es kilométernél félútpályát lezártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide tessék írni, vagy itt hívjanak, hogyha bármit tapasztalnak az utakon. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
2: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
3: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 501-ében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráne Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
4: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Önként távozik Őri László, elballagtak a komlói általános iskolákból, folytatódik a kánikula, csapadék sem várható a következő napokban. Önként távozik Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat eddigi elnöke, aki a pécsi Fidesz egyik választókerületi elnöke is volt. Őri László a Pécs Aktuálnak azt mondta, a Fidesz strukturális és szervezeti átalakulása miatt döntött úgy, hogy kész lemondani tisztségéről, és visszaadja mandátumát is. Közösségi oldalát is részben emiatt törölte le néhány napja, árulta el. Azt mondta, jogászként szeretne majd dolgozni, de tudásával, tapasztalatával, kapcsolatrendszerével a jövőben is szívesen segíti Baranyát, ha erre igény van. Csütörtökön közgyűlést tart a megyei testület, de azon nem lesz ott Őri László, ugyanis Brüsszelben kell lennie aznap. Így írásban nyújtja be lemondását, írja a Pécs Aktuál. Bűnügyi tárgyalás zajlik a komlói járásbíróságon. A vádirat szerint egy házas pár éveken keresztül embertelen, állati körülmények között tartotta az örökbefogadott fiát. A házas pár 2022-ben költözött Magyarországra Finnországból, borászatot nyitottak, saját gyermeküket beíratták az iskolába, de az örökbefogadott kisfiút eltitkolták a hatóságok elől. A közelmúltban lehullott csapadék hatására több helyen alakultak ki olyan vizes területek, melyek kedveznek a szúnyoglárvák fejlődésének. A helyzet kezelésére a katasztrófavédelem által megbízott szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a tenyészőhelyek állapotát. Baranya vármegyében a héten szúnyoggyérítést végeznek több helyszínen is. 135 éves az új pécsi székesegyház. 1891. június 22-én szentelték fel a neoromán stílusban újjáépített pécsi székesegyházat. A pécsi dóm renoválásának gondolatát már a 19. század közepétől a pécsi püspökök központi feladatoknak tekintették. Ám a terveket jó ideig nemigen követték a tettek. Az épület egyre romló állapota azonban sürgetőbbé tette a felújítási munkálatok megkezdését. A restauráció végleges tervezete Dulánszky Nándor püspök támogatásával valósulhatott meg 1882 és 1891 között. A szentelési szertartáson nem mindenki vehetett részt. Ebben laktak a komlói általános iskolákból. Pénteken és szombaton tartották meg a ballagási ünnepségeket Komló 6 általános iskolájában, ahol a végzős 8-os diákok búcsút vettek alma máterüktől. Az ünnepi események fényét számos gesztus emelte, írja Komló újság. Többen polgármesteri dicséretben is részesültek. Az ő névsoruk megtalálható a Komló újságban.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
5: Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában, a 4-es számú ház és a Papnövelde utca között. A munka miatt teljes útzár van érvényben, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca egy szakaszán is. A gyalogosok zavartalanul tudnak közlekedni. Jó utat kívánok! Folytatódik a hőség, a kánikula, lassan már az éjszakai hőmérséklet is melegnek ígérkezik. A délutáni 31-32 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklete. Holnap 17-19 fokra ébredünk Baranyában, délután viszont már akár 34 fok is lehet. Derült égbolt mellett az előrejelzések tanúsága szerint egy felhő sem lesz az égen, tehát csapadék sem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat követően már is folytatódik a szerda délután a mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László. Óriási a kánikula, védekezzünk, élményben van a másodfokú hőségriasztás. Részletek hamarosan. Addig is játszom a dalokat, itt van elsőként Christina Aguilera.
0: 101.7 Best FM.

0: Hey.
1: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
2: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telettél, hogy nem

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Érvényben van a másodfokú hőségriasztás, amelyet szombattól felemelnek a legmagasabbra, vagyis harmadfokúra, ugyanis vasárnap és hétfőn nemes egyszerűséggel már 40-41 fokot írnak az időjósok. Rövidesen jönnek a részletek, addig is felül lesznek a legnagyobbak, mint a jetlag és a repül az idő, énekel egyet majd Néo, előtte viszont indítom a 90-es klasszikus 96 forró nyaráról. Itt van Lutris, a McNeil és az Ain't a Jazz the Way.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Időjárásunkat elnézve, holnap indul a buli, ma még csak 31-32 fokot mérhetünk Pécsett, holnap reggel a 20-22 jellemző, napközben 32-33 fokra érdemes számítani, szikrázó napsütéssel és bizony nem számíthatunk csapadékra. Aztán pénteken már 35, szombaton 38, vasárnap és hétfőn 40, akár 41 fok is előfordulhat, a következő hét közepe hozza a változást, ugyanis szerdán és csütörtökön megérkeznek a záporok, zivatarok, és picikét visszaül a hőmérséklet, nagyjából 32-33 fokra, ami még mindig magas, no de kérem szépen 40-hez képest, sokkal de sokkal jobb. Időjárás után hűsítő dallamok, irány Britannia, itt a Sugababes és a Hall in the Head, melyet követ egy újdonság a Melody Maker-től.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Jön az idei Pécs Kántát Kórusfesztivál, augusztus 3-a és 8-a között fogják rendezni. Főként ugye a belvárosban, de kint is lesznek programok a Zsolnay Kulturális Negyedben. Ráadásul a szervezők azt ígérték, hogy akár csatlakozhatunk is a kórusokhoz. Hogy pontosan hogyan, kiderül, amennyiben ellátogat a Pécs Aktuál híroldalra. Nálunk is jönnek a hírek hamarosan, majd délután 4 órakor. Addig is maradt egy dalom a 90-es évekből. Érkezik Vesz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Egy dolgot megígérhetek, a következő órában is válogatom majd a hűsítős lengereket. Jön majd a 90-es évekből Fatboy Slim, előtt a Nina Sky zenél, most viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk. Délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jégestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Teltházas lesz a Fishingon Orfű. Külterületi utakat fejlesztenek. Lebukott egy pécsi építési vállalkozó. Szendi Hajni vagyok a hírekkel. Sikeresen szerepelt Bogyka Petert község önkormányzata a közös agrárpolitika stratégiai terv külterületi utak fejlesztése című pályázatán. A megérkezett támogatói okirat alapján már folyamatban van a beruházás. A külterületi út állapota létfontosságú a településen élők és a földekből élő gazdák számára. A lakosok türelmét kérik most. Lebukott egy pécsi építési vállalkozó. Minden foglalkoztatottját szabálytalanul alkalmazta. Pécsett ellenőrizték a NAV baranyai munkatársai. A mulasztás 14 foglalkoztatottat érint, így a késedelmes bejelentés és a bejelentés elmaradása több millió forintjába fog kerülni a szabálytalan foglalkoztatónak. Tudtuk meg a NAV baranyai szervezetétől. Idős embert átverő csaló ellen emeltek vádat Pécsen. Nagyobb kárt okozó csalás miatt vádat emelt a pécsi járási ügyészség egy férfi ellen, aki egy idős hölgytől csalt ki pénzt egy közösségi webes alkalmazáson keresztül. Tudtuk meg a Baranya vármegyei főügyészségtől. A vádhatóság közleménye szerint a vádlott tavaly júliusban küldött üzenetet a 71 éves pécsi sértetnek. Azt állította, hogy ő a nő fia, és tönkrement a mobiltelefonja, emiatt egy másik telefonszámról tudott csak telefonálni. A férfi az üzenetben 220 ezer forintot kért, hogy új készüléket vegyen. Miután a pénz eljutott hozzá, újabb üzenetekben további összegeket, összesen még 730 ezer forintot csalt ki a nőtől elektronikai termékekre. A régió legnagyobb fesztiválja lesz idén is a Keszthely Fest. Elsősorban az élő zene élményét, de olasz életérzést, sőt, Tolkien középföldjének világát is kínálja majd. Július első hétvégéjén a nyugat-balatoni régió legnagyobb rendezvényének számító esemény. Farkas Tímea, a Pécsi Tudományegyetem olasz tanszékének docense a fesztivál kapcsán arról beszélt, az esemény összművészeti jellegét megőrzik. Idén ötödik alkalommal is megtartják a Keszthely Fest alla Italiana kulturális programsorozatot. A Budapesti Olasz Kultúrintézettel karöltve ismeretterjesztő előadások és zenei produkciók mellett kvízestet is rendeznek majd a Petőház udvarán. Idén június 24-e és 27-e között rendezik meg az Orfűi Panoráma Campingben a Fishingon Orfű Fesztivált. 4 napon át várják a könnyű zene rajongóit több színpadon számos kísérő programmal. A fellépők között olyan népszerű hazai zenekarok szerepelnek, mint a Kispál és a Borza, Quimby vagy éppen a Carson Coma. Közel 150 zenei produkció érkezik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula, lassan már az éjszakai hőmérséklet is melegnek ígérkezik. A délutáni 31-32 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklete. Holnap 17-19 fokra ébredünk Baranyában, délután viszont már akár 34 fok is lehet. Derült égbolt mellett az előrejelzések tanúsága szerint egy felhő sem lesz az égen, tehát csapadék sem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat, bekapcsolni a klímákat, ha nincs akkor a ventilátort, és valahogy túlélni a következő egy hetet, hiszen nagyjából addig tart még a hőség. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László, indítom a zenei maratont, jön Nina Sky Slágeres, szól a Move Your Body.
0: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Amennyiben otthon van a lakásban, akkor érdemes behúzni a sötétítő függönyöket, leengedni a redőnyöket, használni a klímát, bentartani a hűs levegőt, de legalábbis beindítani a ventilátort. Nagyon fontos a folyadékbevitel, naponta 3-4 litert írnak a szakemberek, ettől csak többet érdemes fogyasztani. Ez lehet egyébként csapvíz, vagy éppen szénsavmentes ásványvíz, amit viszont mindenféleképpen kerülni kell, a koffeines, a cukrozott, illetve szénsavas italokat, és tudom, hogy ilyenkor az embernek könnyű elcsábulni egy pohár sörre, vagy éppen egy jó kis hosszú lépésre, viszont alkoholt szigorúan tilos ebben a forróságban inni. Ami a bőrünket illeti, a szabály a régi, délelőtt 11 és délután 3 óra között ne menjünk ki a tűzőnapra, max akkor, hogyha jól bekentük magunkat, magas faktorszámú fényvédőkrémmel. Viseljünk lazaruházatot, napszemüveget, nem utolsó sorban pedig valamiféle sapkát is. És hogy milyen gyümölcsök vannak, amelyek hűsítenek minket a kánikulában, ez hamarosan kiderül, hozom a részleteket. Addig is szólnak a dalok, velünk lesz többek között Tóth Gabi és Sén 54 közösen éjjel-nappal Budapest, előtte hűsülünk itt a TSC és a What the Fuzz.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Folytatódnak a hűsítő tippek. A kánikulában a magas víztartalmú lédús gyümölcsök ideálisak, nem csak hűsítenek, de kiválóan pótolják az izzadsággal elveszített folyadékot. A legfrissítőbb nyári gyümölcsök egyike a görög dinnye. A nyár klasszikusa, amely közel 92%-ban tiszta vízből áll, így szuper választása kiszáradás ellen. Aztán ott vannak még a bogyós gyümölcsök, az eper, a málna, az áfonya, valamint a cseresznye és a megy is kiváló szomjoltók, savanykás ízük fokozza a frissítő hatást. És végül, de nem utolsó sorban, van a barack, az őszi barack és a sárga barack szintén magas víztartalommal bír, mindemellett gazdag még rostokban és vitaminokban is. Szóval akkor jó hűsölést! Folytatódik a zenei maraton, rövidesen a Follow the Flow-val velünk lesz Kylie Minogue, ez pedig a Fiesta és a Bonita a Best FM-en. Yeah!

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Június 24-e szerda van, névnaposok az Ivánok, apropó, ugye ma van Szent Iván éjjele. Aztán jönnek a születésnaposok, 76 éves Tolcsvai László, Kossuth Díjas, zeneszerző és előadó művész, 73 éves Révés Sándor, a piramis egykori énekese, 47 éves Nyerges Izabella, a Retro Rádió műsorvezetője, és 46 éves Kis Orsolya, vagyis Kisó, szintén műsorvezető. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk, addig is zenére Destiny's Child, szól a Survivor.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Rövidesen folytatódik a zenei maraton, előtte viszont délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat Szendi Hajnitól, majd érkezik Lenny Kravitz és a The Chamber.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
2: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
3: Mesélj!
2: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
3: Ez már tetszik.
2: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
4: Vendeguzlakópark.hu.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 501-ében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráne Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
7: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Önként távozik Őri László. Elballagtak a komlói általános iskolákból. Folytatódik a kánikula. Csapadék sem várható a következő napokban. Önként távozik Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat eddigi elnöke, aki a pécsi Fidesz egyik választókerületi elnöke is volt. Őri László a Pécs Aktuálnak azt mondta, a Fidesz strukturális és szervezeti átalakulása miatt döntött úgy, hogy kész lemondani tisztségéről, és visszaadja mandátumát is. Közösségi oldalát is részben emiatt törölte le néhány napja, árulta el. Azt mondta, jogászként szeretne majd dolgozni, de tudásával, tapasztalatával, kapcsolatrendszerével a jövőben is szívesen segíti Baranyát, ha erre igény van. Csütörtökön közgyűlést tart a megyei testület, de azon nem lesz ott Őri László, ugyanis Brüsszelben kell lennie aznap. Így írásban nyújtja be lemondását, írja a Pécs Aktuál. 135 éves az új pécsi székesegyház. 1891. június 22-én szentelték fel a neoromán stílusban újjáépített pécsi székesegyházat. A pécsi dóm renoválásának gondolatát már a 19. század közepétől a pécsi püspökök központi feladatoknak tekintették. Ám a terveket jó ideig nemigen követték a tettek. Az épület egyre romló állapota azonban sürgetőbbé tette a felújítási munkálatok megkezdését. A restauráció végleges tervezete Dulánszky Nándor püspök támogatásával valósulhatott meg 1882 és 1891 között. A szentelési szertartáson nem mindenki vehetett részt. Elballagtak a komlói általános iskolákból. Pénteken és szombaton tartották meg a ballagási ünnepségeket Komló 6 általános iskolájában, ahol a végzős 8-os diákok búcsút vettek alma máterüktől. Az ünnepi események fényét számos gesztus emelte, írja a komlóiság. Többen polgármesteri dicséretben is részesültek. Az ő névsoruk megtalálható a komlóiságban. Pécsi merítés címmel nyílt kiállítás a Római Egyetemen, mely a pécsi építészképzés és építészeti gondolkodás nemzetközi jelenlétének újabb fontos állomása. A tárlaton a pécsi építészek, a PTM Műszaki és Informatikai Kar építész szakmai intézetének oktatói mutatják be megvalósult épületeiket, építészeti munkáikat az érdeklődőknek. Július 2-a és 5-e között 10. alkalommal tölti meg fénnyel és művészettel Pécs belvárosát a Zsolnai Fényfesztivál. A jubileumi év különleges nemzetközi fókuszt kap. A fesztivál idei díszvendége és fókuszországa ugyanis Írország lesz. A program kínálatban az ír kultúra kortárs és hagyományos arca egyaránt megjelenik majd. Nagyszabású fényinstallációkkal.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
8: A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkület van. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányba vezető oldalon a kapaszkodó sávot pedig lezárták jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula, lassan már az éjszakai hőmérséklet is melegnek ígérkezik. A délutáni 31-32 fokról este 25-re csökken a levegő hőmérséklete. Holnap 17-19 fokra ébredünk Baranyában, délután viszont már akár 34 fok is lehet. Derült égbolt mellett az előrejelzések tanúsága szerint egy felhő sem lesz az égen, tehát csapadék sem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A friss híreket, információkat követően nincsen megállás, sem megszakítás, folytatódik a zenei maraton, jönnek a slágerek, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. A mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László. Velünk lesz egészen biztosan Égölán Serém, előtte énekel Lenny Kravitz.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Sajnos a következő napokban a kánikula csak fokozódni fog, jönnek már is a részletek. Holnap reggel 19-20, napközben a 33 foka jellemző, szikrázó napsütéssel és magas UV-sugárzással. Pénteken már 35, szombaton 38, vasárnap és hétfőn 40, akár 41 fokot is mérhetünk Pécset. Aztán a következő hét közepén egy picikét visszaesnek a számok, 32-34 fokra, ráadásul már mondanak értékelhető csapadékmennyiséget is. Időjárás után hamarosan beszélgetés, addig is szólnak a dalok, velünk lesz Robbie Williams, Ákos 93-ból, tőle szól majd a Hello, ez viszont már a Manu Chao és a Bongo Bong a Best FM-en.

vagyok. Tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata, a táncművészek között választották örökös tagnak Nagy Iriszt, a Pécsi Nemzeti Színház rendezőasszisztensét és a Pécsi Balett korábbi magántáncosát. Jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket, hallgatókat!
1: Picit talán kezdjünk az elejéről. Mikor és honnan indult az ön balettos karrierje?
2: A balettos, konkrét balettos karrierem az 14 évesen indult, amikor a Pécsi Művészeti Gimnáziumba felvételt nyertem. Előtte aerobikkal foglalkoztam, versenyszerűen sportaerobikoztam, de így kifejezetten a baletthez, a klasszikus baletthez nem volt közöm.
1: Hogyan jött a váltás az aerobik után a klasszikus balett?
2: Nagyon furán, mert én testnevelési szakon szerettem volna tovább tanulni, ami abban az évben szűnt meg, az általam kinézett gimiben, és akkor találtuk anyukámmal a művészetiben ezt a táncos lehetőséget, amihez már akkor nem kellett, vagy nem volt szükséges klasszikus előképzettség, úgyhogy úgy gondoltam, hogy megpróbálom. Aztán ezt utána később már nem bántam meg.
1: Egy átlagember azt mondja a balettról, hogy olyan könnyűes, légies mozdulatok vannak benne, miközben azért egy elég nehéz műfajról beszélünk fizikailag.
2: Hát, mint egy bányász körülbelül. Annyi kalóriát éget egy profi balettáncos per nap. De tényleg, szóval nagyon kemény próbák, gyakorlatok, tréningek vannak a mögött, ami a színpadon könnyűnek és légiesnek látszik. De hát igen, elég kemény munka és rettenetesen sok óra gyakorlást, fejlesztést igényel. Aztán nyilván megerősít, és későbbiekben minél inkább az ember tudatosan használja ezeket a fajta technikákat, amiket az évek során elsajátít, annál inkább lesz egy olyan fajta testkontroll, amivel könnyebben dolgozik, mindaddig, amíg nem jönnek az első sérülések, és amikor már fejben készen állunk, akkor kezdünk el fizikailag egy kicsit fáradtabbak lenni, úgymond.
1: Ha már a fáradtság szóba került, akkor talán nem szemtelenség megkérdezni. Meddig tart egy aktív balettos karrier? Hány éves korig?
2: Hát nekem úgy volt 20 éves magántáncosi viszonyom a Pécsi Balettel, nyilván kisebb megszakításokkal értem ez alatt a két fiam születését, illetve két ilyen komolyabb térműtétet, hogy én akkor azt éreztem, hogy én ezt kimaxoltam, és nem is biztos, hogy bírtam volna már fizikailag tovább, de én azt gondolom, hogy hát ilyen 40. Ami nagyon profi és nagyon aktív. Tehát 40 éves kor után már nagyon ritka, aki úgy van összerakva fizikailag, meg mentálisan, hogy ezt így tovább bírja csinálni.
1: A Pécsi Balettben töltött évek alatt szakmailag mire a legbüszkébb?
2: Nagyon büszke vagyok azokra a fajta karakterekre, amiket végig tudtam vinni és meg tudtam csinálni, hogyha a technikát és a szerepalkotást nézzük, akkor a Zsizel számomra egy ilyen mérföldkő volt. Ezt azt hiszem 2009 körül mutattuk be, ebben címszerepet táncoltam. Ez ilyen nagy szívügyem és szívem csücske azóta is, de voltak olyan technikás darabok, amik nem feltétlenül dramaturgiára épültek, ezek kifejezetten kőkeményen tánctechnikákra, és volt ilyen a Changeback című darab, aztán a Jó és a Rossz kertjében, amit egy új-zélandi koreográfus alkotott meg. Nagyon szerettem, ha már mesebalett, akkor a Hóférke és a Hét törpét, amiben egyszerre voltam a leggyönyörűbb királynánytól a legrútabb boszorkányig a színpadon, és ez például egy óriási ív, és egy nagyon nagy kihívás volt minden egyes előadáson.
1: Mennyire van balettos utánképzés, mennyire nyitottak a fiatalok erre a műfajra?
2: Én azt veszem észre, mert azon kívül, hogy most a Pécsi Nemzeti Színházban dolgozom rendezőasszisztensként, én óraadóként tanítok a Pécsi Gimnáziumban, és így általában, vagyis hát minden évben 4 évfolyammal van szerencsém találkozni és fejleszteni őket. A lányok nagyon elhivatottak és nagyon eltökéltek, és maximalisták és dolgoznak, a fiúk pedig elfogynak. Tehát, hogy kevés már ebben a szakmában, hogy azok a fiúk, akik tényleg ezt így eldöntik, és bevállalják, vagy látnak ebbe valami fajta jövőképet, és így beleteszik magukat. Nagyon-nagyon kevés.
1: Innen folytatjuk holnap a Best FM-en. Rövidesen tovább szólnak a dalok, jön majd Deniz és Orsovay Dani közöse, Másként látom.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
5: Mesélj!
4: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
5: Ez már tetszik.
4: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
6: Bendegúzlakópark.hu.
7: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

Csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az egész országban érvényes holnaptól a tűzgyújtási tilalom. Először találtak ebola fertőzöttet Franciaországban. Marad a forróság, frissítő eső sem jön. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes holnaptól az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjednek és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Rendkívüli parlamenti ülés lehet jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
1: Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint az európai lakosságra leselkedő veszély csekély. Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély, néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szerdai rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Rest FM Night Shift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Night Shift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Night Shift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon kell

0: Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy akivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanjunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: cause you represent A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Levendula szület Pellérden június 1-3 hétvégéjén, szombaton és vasárnap. Szedd magad Levendula, levendulás finomságok és kézműves programok várják a családokat. Bővebb információ a Bosz Családi Gazdaság Facebook és Instagram oldalán. Jön a Rózsaszín Buli, az idei villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz a BSV és a Gang, Bajrax a Schleppel, Regán Lili, valamint Lotfi Begi. Bővebb info és jegyek villany.hu. Fishing on Orfű június 24 és 27 között olyan sztárokkal, mint a Kis Csillag, az Analóg Balaton, a Kispel és a Borz, vagy éppen a Quimby. További fellépők és bővebb info fishingonorfű.hu. Június 27-én délután 2 órától Fúvós Fesztivál Lipon a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gránel Spatzen, az Elité Mazsaret csoport, Pénzsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós zenekar. További ajánlatok Halász Kingától, a SÖK kommunikációs munkatársától.
2: Június 26-án a Zsolnai Táncházak keretében Misszia Táncház lesz a Színház téren ezúttal, amikor is várunk mindenkit, aki szeretne elmerülni a Balkán sokszínű zenei és táncos hagyományában, ugyanis autentikus horvát, szerb és macedon népzenére táncolhatnak majd. Június 27-én Kantavári túra indul a Misina tetőpontról. Ez egy kb. 8 kilométeres körtúra, amely segít majd kikapcsolódni. Az útvonal az körülbelül 3 órát vesz igénybe. A Misináról indulunk a Flóra pihenőn át, a Kisréted, a Kantavárt érintve végül vissza a Misinára. Június 27-én a Varázsóra ütköző golyóktól ütköző atomokig című bemutatóját láthatjuk a Zsolnai negyedben.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Ismét dolgozik a Dunakeszi járműjavító. Célkeresztben az edzőtermek, vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Napos száraz, egyre melegebb időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sport szolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
4: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
3: Holnap is marad a napos, száraz és forró idő. Kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre. Esni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van. Néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Tehát akkor foglaljuk össze, gyakorlatilag így ezt ebben a verzióban, majdhogy nem csak itt? Kis túlzással?
6: Hát, kis túlzással igen. De például a streaming oldalakon nem találod nem, meg. Aha. A YouTube-on, hát max, hogyha valaki ilyen kalózként föltöltötte, igen. Egyébként viszont a DJ store-okban, tehát a digitális DJ oldalaknál, Beatporton, Tracksource-on ott van, tehát meg lehet venni, de streamingelni nem lehet.
5: Hát milyen jó, hogy van neked egy Mixcloud oldalad, ugye?
6: Bizony, mixcloud.com per DJ FND, ahol ugye a Best FM-es mixek is szép számmal jelen vannak. Na, lehet, hogy ez is fent lesz.
5: Na, hát akkor mondjuk, hogy akkor melyik ez a track, amit ennyit vajasztunk
6: ez
5: eddig.
6: Ez a Smooth Milkshake, ez a címe.
5: Ugye, egy kis Sade meg egy kis Kelis együtt, és hát valami hasonlóra lehet számítani a következő órában.
6: Bocsát, Smooth Shake.
5: Smooth Shake, oké. Okay. Jó, szóval, hogy a soha meg nem jelent remixek és a sehol máson nem hallott bootlegek koronázatlan királya DJ FND mostantól a lemezjátszók mögött pop és rádiós lágerek mixben még egy órán keresztül itt a Best FM.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak.
1: A lemezjátszóknál DJ Effendi.
2: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Mennyi ilyen project, talán ez a legjobb szó volt így a 80-as, 90-es években,
2: igen,
1: nem?
2: Hogy, az jó,
1: hogy talán egy valaki ott a csúcson azért úgy összefogta ezeket az acteket, ugye? De hogy például aki a Money Talks-ot is elkövette eredetiben, ugye, neki volt még egy értékelhető kislemeze? Tehát ezt nagyon megcsinálta, de úgy most hirtem fejből, most, ugye?
2: Én nem emlékszem rá, de ettől még lehet, hogy volt.
1: De gyaníthatóan nem.
2: Nincs benne a kollektív tudatunkban.
1: Ugye, viszont ez a Money Talks, ez nagyon úgy, hogy ezt nagyon jó, hogy ezt megcsinálták.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: De mi van az asszonyal, mondja?
2: Ja, igen, még beleragadtam az előző gondolatmenetbe, hogy ugye mi volt a 80-as, 90-es
1: évek. Igen.
2: És erről lesz, és hogy mire emlékszünk, mire nem, meg kinek a mijeire.
1: Hú, a nők mindenre emlékeznek.
2: De nem is azt, hanem, hogy kapott a kolléganőitől, talán karácsonyra, mindegy, egy valamelyik alkalomra egy ilyen doboz, amiben pici papír cetliken a 90-es évek slágerei vannak. Ilyen nagyon vékony kis papír fecnikre fölírva, és most azt játsz, hogy minden reggel húz egyet belőle, és megnézzük, és abból ugye csinál, most már egy egész terjedelmes playlistet csinált a Spotify-on ebből, hogy ezek a cuccok. Most ebből is előjönnek néha olyan dalok, hogy nem, hogy ő nem tudja, hogy mi az, hanem én sem. Tehát, hogy annyira ilyen peremen lévő, a fősodorban nem résztvevő dalok,
1: akkor
2: nem is rá kell keresni.
1: Akkor jogosan merül fel a kérdések, viszont a kolléganőknek ez hogy jött szembe?
2: Nem tudom, hogy hogyan rakták össze ezt a mi alapján.
1: Na mondj egyet, amilyen ilyen.
2: Hát most nem jut eszembe, de azért jut eszembe, mert teljesen
1: periféria.
2: És az, hogy van benne Simple Red, meg van benne Prince, meg mit tudom én, az alap. De hogy tényleg olyanok vannak, hogy itt nézed, vagy például ismert előadótól olyan dal, amit életemben szerintem nem hallottam. Tehát mint a Sheryl Crow-tól olyan, ami lövésem nincs mi volt.
1: Jó, azért néha te is szoktál olyan verziókat játszani, hogy másfél perc nem megy belőle, mire rájössz, hogy ja, ez az a dal, csak teljesen visszafele játszod.
2: Ez így. Ez

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ FMD.
1: Na és ez szépen pörög a Sign Your Name?
2: Lecsengett. Nem vert nagyon nagy hullámokat. Figyelj, vannak ilyenek. Egyébként pont a minap láttam egy videót, a Bánkuti Dani, aki ugye a Flame Makers az egyik, ugye azt hiszem, Flame Makersként azt hiszem már nem aktív, viszont foglalkozik már évek óta zeneoktatással, producer-oktatással.
1: Meg zeneelméletes, hát ezt mondjuk el, hogyha valaki nem tudnád ki a Bánkuti Dani, ugye, hogy hát, hogy az egyik legpengébb agyú producer, és hát nem tudom, hány aranylemeze van neki a DJ Antoine-nal?
2: Igen, kint Svájcban.
1: Ugye, én kérek elnézést, szóval, hogy na
2: egyszer, mint száz, a Dani mondta azt, hogy igen, hogy vannak ilyen dalok, amiben beleadsz mindent, és az úristen, na, most elkaptam, és ez lesz az, ami majd megváltoztatja a sorsomat, és nagyon jó lesz, és ez most beindít, és aztán így nem lesz semmi. Na ez ilyen.
1: Nem igaz, mert ez nekem is nagyon, úgyhogy már ketten vagyunk.
2: Na jó, de mégse lett belőle semmi olyan komoly áttörés, amire az ember mondott.
3: Ugye? Jó, figyelj, nem.
2: Ja, most tudom, elégedetlen vagyok állandóan.
1: Na, helyes. Jó, figyelj, viszont azzal nem tudom, mennyire lennél elégedett, hogyha visszahívnának péntekre egy picit extrázni, mert már régen voltál itt nálunk.
2: Na várjál, csak a nyizal menedzser kalkulátoromban találok-e valami.
1: Se borbár, se semmi, beleférünk?
2: Hát figyelj. Jó, legyen. Okay.
1: Jó van, köszönöm szépen. Jó van. Na, akkor figyelj, akkor holnap után folytatjuk innen. Vagy ilyennel, vagy valami. De szóval, hogy akkor holnap után is pop és rádiós lágerek lesznek. Ezt megköszönjük szépen.
2: Igazán nincs mit.
1: Hello. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többet költöttek tavaly a belföldi turisták, mint 2024-ben. Keddig érvényben marad a vörös kód, a hőség ugyanis addig biztosan nem enyhül. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A speciális intézkedés jövő kedd éjfélig marad érvényben a szociális és családügyi miniszter döntése szerint. A cél az, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Minden eddiginél alacsonyabb a Velencei tó vízállása. Az Agárdi vízmércén ma reggel 52 cm-t mértek. Ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadékhiány miatt a tó vízszintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országokból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ezért sokan gyorsan még a változás előtt rendelnek a külföldi webáruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. A Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazásra.
1: Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély, néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az év legrövidebb éjszakája a Szent Iváné lesz ma este. Mondjuk, aki álmatlanságban szenved, annak igazából tök mindegy, hogy sokat nem alszik, vagy keveset nem alszik. Az Insomnia jön majd a Faithless-től a következő órában, mint ahogy itt lesz majd a Get Serious a Cut and Move-tól, vagy éppen a Missing az Everything But The Girl.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék. Mi lett volna, ha című rovatunk újabb darabja érkezik? Mi lett volna akkor, hogyha most érkező dal szerzője Linda Perry nem hívja át magához egy kis stúdiózásra Christina Aguilera-t? Akkor valószínűleg ez a dal az eredeti terveknek megfelelően Pinkhez kerül, akinek hát hangi adottságait ismerve biztos, hogy ugyanígy el tudta volna énekelni ezt a dalt, de én azt mondom, hogy mégis jól alakult ez így, hogy végül a Beautiful Christina Aguilera élet. Ez jön most itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, 20 évet ugrunk vissza az időben, 2006-ban ugyanebben az időszakban ugyanúgy minden a fociról szólt, mint most. Csak akkor Németország rendezte a világbajnokságot, és ez a dal volt az egyik hivatalos VB himnusz.

Best FM, a legjobb zenék, Enya, PDD, Mario Winans, igen illusztris névsor. Ennek ellenére a megjelenését követően 8 hetet volt kénytelen tölteni a Billboard 100-as lista második helyén, mert egy bizonyos Usher, bizonyos Yeah című dala letaszíthatatlan volt a trónról. Jön az I Don't Wanna Know itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, idén lett 30 éves leghíresebb albumuk, a Walking Wounded, ami 1996-ban jelent meg. Ennek örömére ezt az albumot is több más Everything But The Girl albummal együtt egy újrakevert, exkluzív díszdobozos kiadásban lehet megvenni, illetve egyelőre még csak megrendelni az ő honlapjukon keresztül. Everything But The Girl, Missing, most itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól az egész országra érvényes a tűzgyújtási tilalom, turista utakat is boríthat azbesztel szennyezett kőzúzalék. A kánikula kitart, esni nem nagyon fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes holnaptól az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjednek és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Rendkívüli parlamenti ülés lehet jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
1: Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint az európai lakosságra leselkedő veszély csekély. Holnap is marad a napos, száraz és forró idő, kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre, esni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség és marad a napsütés, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van, néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A mai Szent Iváné után egyre rövidebbek lesznek a nappalok. Lehet ezt így is nézni, ugye félig teli vagy félig üres a pohár, de ettől függetlenül azért én június 24-én a szuperhíró dalát egy picikét pesszimistának érzem. Az utolsó boldog nyár. Ennél sokkal pozitívabb az Oliver from Earth dala, a világ az enyém. Mindkettő érkezik a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, ha valaki mostanában egy Hiltonban tervez megszállni Angliában, lehet, hogy találkozik a most érkező csapat énekesnőjével, Ruth Ann Boyle, aki már évek óta hotelmenedzserként dolgozik. Jön a You're Not Alone!

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék, ha bár amikor ez a kislemez megjelent, akkor még együtt voltak, de nem sokkal a megjelenés után már szakítottak, úgyhogy sokan gondolják úgy, hogy ez a dal egyfajta üzenet az exnek, P. Diddynek. A szerelmem nem megvásárolható. My love don't cost a thing, jön J. Lo.

Best FM a legjobb zenék. Hát ma is olyan meleg volt, meg holnap is olyan meleg lesz, hogy szerintem sokan, hogyha tehetnénk, akkor ugyanúgy még a bőrünket is ledobnánk magunkról, mint Robbie Williamsnek a most érkező dalnak a videóklipében. 34 fokos nappali maximum, semmi szél, semmi felhő, holnap erre tessék számítani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Célkeresztben az edzőtermek vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Napos száraz, egyre melegebb időre készüljünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély. Néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenféle lányok, hölgyek, csajok lesznek a következő órában, de tényleg jönnek majd a szőkék, köszönhetően a Sziasztok lányoknak, aztán érkeznek az igazi sexy lady-k, mert hogy jön majd Segi is, és hát azok a lányok is itt lesznek, akik, hogy is mondjam, csak nagyobb felületen szépek. A Big Girl Mikától is jön a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Tük a naplementét, így szól a Cadaver első sora, amit egyébként mostanában bármikor lehet rekonstruálni, és az meg különösen menő lenne, hogyha közben tényleg szólna a háttérben a Cadaver. Érkezik a Necrocán itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, akárcsak az előbb hallott Backstreet Boys esetében, a most érkező Spice Girls-nél is. Hát volt olyan időszak, hogy az egyik tag kivált, hogy másfelé próbálkozzon. Csak míg a Backstreet Boys esetében Kevin Richardson viszonylag hamar visszatalált a zenekarhoz, addig hát a Spice Girls-nél, amikor Jerry Halliwell visszatért, addigra Victoria Beckham gondolta meg magát, és most gyakorlatilag rávár az egész világ, meg a másik négy lány, hogy végre ő is visszatérjen a zenekarhoz, és akkor meg tudják csinálni azt a nagy visszatérő világkörüli turnét, amiről most már évek óta mindenki beszél. És amiből szerintem egyébként az ég egyet a világon semmi nem lesz. Mindegy. Spice Girls, Viva Forever! Ez jön itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, és amit pár dallal ezelőtt a Backstreet Boys, illetve a Spice Girls kapcsán mondtam, ugye kivált tagokról, hát az itt a most érkező Take That esetében hatványozottan igaz. Itt ennél a dalnál még együtt volt az ötös fogat, jön a Babe a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Dirt is pont múlt szombaton, 20-án zenélt legutóbb Budapesten. Erik Pritz pedig, hogyha jól tudom, akkor valamikor szeptember első hétvégén érkezik majd megint a fővárosba. Nálunk a következő órában mind a ketten lesznek, a Dirt is a Flashdance, Erik Pritz pedig a pianót hozza, Király Viktor és a Fire után.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagy lemezük hanyadik lett az angol nagy lemez listán, az amerikai album listán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az I Don't Want a Lover, itt a Best FM.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Beszteppem a legjobb zenék, It's No Good, dehogy nem jó. Hát a szerda is kipipálva, hogy megint egy nappal közelebb kerültünk a hétvégéhez. Ráadásul a szerdát a Depeche Mode-dal zárjuk, akkor az csak is és kizárólag jó lehet. Holnap csütörtök, 120 percnyi Dance-el indítjuk majd a csütörtök estét, DJ Miller fog hozzám csatlakozni 6 és 8 óra között. Ennyi volt már a Night Shift, jön a Depeche Mode és az It's No Good, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.